0: Vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekord nyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több 100 000 forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

Tá ruim, tá ruim, tá mago do dan. Meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után. Hazai Turmix.

0: Hazai turmix. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Vaj, hát tényleg így hagysz el. Magánnyal a szívembe, nincsen többé hely. De örült vagy te, lány,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása. De finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addikt tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok, holnap is kellemes, kora őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekelté tennék. Egyebek mellett erről írt közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedű Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés holnap délelőtt. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesszák Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Magyar Péter azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A parlament elé vonulnak a független benzinkutasok. Holnaptól 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Szállítási és raktározási nehézséggel küzd az az Európában is ritkaságnak számító alapítvány, amely állateledellel segíti a menhelyeket. A szervezet alig 3 hónapja működik, ez alatt több mint 3000 tonna megsemmisítésre ítélt, de még felhasználható táp érkezett hozzájuk. Az állatotthonok több százezer forintot is spórolhatnak havonta ezzel a segítséggel. Sokaknak jelent gondot, hogy messziről kell elutazni az adományért, ezért több vidéki lerakópont kialakítását is tervezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes, kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, kétszekeres, ahol jártam, ott ne keres.

Körmende FM. Körmende FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Yo, what up, Dion? It's Diggy. I got caught up in the studio doing some things. So, I'ma hit you later.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Mindig lesz egy szem.

A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 95.8. Ráthangolva.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
5: Alapban egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba, Körmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurján Land, is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Körmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy korralt bort, nézze meg a fényfestés, hallgasson egy koncertet.
4: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-Doroszlói Meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyről az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták. Ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a Körmendi Gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubja is komoly konkurenciát jelentenek.
6: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
4: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az Északi-part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátó pályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Réfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
4: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
7: Száraz időszak következik, most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Kör.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Ugye

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
1: 99.8.
0: 99.8. Körmend rádiója. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drogültetvényre csaptak le Görmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kisfalvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Görmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kábítószert gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyarszombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
2: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe

0: a turizmus egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldog Batthyány László katolikus általános iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyánkő áruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben tehették próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt. Tudta meg a Vaol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vehetik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-ig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Száraz időszak következik, most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljó új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: És most
1: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
5: Alapvetően egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba. Körmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurjánland is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Körmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy korral bort, nézze meg a fényfestés, hallgass koncertet.
4: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-Doroszlói Meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyjövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, Így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a Körmendi Gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubjai is komoly konkurenciát jelentenek.
6: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültünk.
4: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátó pályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
4: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
7: Száraz időszak következik, most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jött.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Cause I'm about to prosecco.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drogültetvényre csaptak le Körmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kis falvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Körmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kávítószer gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyar Szombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
2: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe

0: turizmus egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyánkő áruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben tehették próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt, tudta meg a Vaol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vehetik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-ig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Száraz időszak következik, most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Egy perccel vagyunk 1:45 után, elindult a hétfő délután itt a Körmend FM-en, Tóth Cili vagyok ma is, és itt lesznek önökkel egészen 5 óráig. Remélem, hogy jól indult a hét önöknek, és ha a hétfő egy kicsit hosszabbnak is tűnik a kelleténél, akkor majd együtt szépen igyekszünk felgyorsítani ezt a délután. Jönnek ma is jó zenék, érdekes sztorik, helyi hírek, programok, és persze minden, ami belefér egy hétfő délutánba. Tartsanak velem, kapcsoljanak ki egy kicsit, és hagyják, hogy elkísérjük önöket az éteren keresztül, hazafelé, a munkába, úton, vagy akár otthon is. Ehhez pedig kezdjük is a délutánt, jobban mondva folytassuk a délutánt egy jó dallal, Nars Barkley és a Crazy Soul. Jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük, hogyan alakul most a közlekedés a térség útjain. Kezdjük is Körmenden, ahol továbbra is érdemes figyelni a Bástya utca környékén. Jelenleg nem lehet behajtani sem a Bem József utca, sem a Zrínyi utca, illetve a Mozi köz felől sem. Úgyhogy akik erre közlekednek, azoknak mindenképpen érdemes másik útvonalat választani. A térség nagyobb útjain is találkozhatnak munkavégzéssel, a 86-os és a 8-as főút találkozásánál Körment határában is dolgoznak a munkagépek, illetve kátyúznak a Nádas Csákány-Doroszló összekötő úton. Forgalomkorlátozás van érvényben a Gerse-Karád Halastó összekötő úton, itt Félpályás-Zenes mellett kaszálnak, illetve a Zőri-Szentpéter Rönök összekötő úton is munkagépeket kell kerülgetni. Emellett pedig Győrvár térségében aszfaltozás zajlik a 74-es számú főúton, itt mindkét irányban útszűkület nehezíti a közlekedést. Ha pedig útnak indulnak, akkor mindenképpen vezessenek óvatosan, számoljanak egy kis plusz menetidővel, ott, ahol a munkavégzés lassítja a forgalmat, illetve ha valami oda nem illőt látnak az utakon, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
6: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Max Rehab és az I Ain't Got No Worries című közös forgott a Körmend FM-en. A nyarat idéző dallam után pedig nézzük, milyen idő vár ránk ma délután, és hogy mit tartogat a holnap. Aki ma reggel elindult otthonról, annak bizony még jól jöhetett egy vékonyabb kabát, hiszen már érezni lehetett a hűvösebb időt. Viszont most már szépen visszakúszik a hőmérséklet, körülbelül 26 fokig melegszik a levegő, és eldesik a levegő, és eldesul még a nap is szavartalanul tud sütni, és ez a kellemes napos idő holnap is

BB Rexa és a Heard Once, What I Once forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. Lassan az első óránknak a végéhez közelítünk, de természetesen még bőven van időnk együtt tölteni ezt a hétfő délutánt. 2 hozza a híreket Lakosi Gabi kolléganőm, utána pedig folytatjuk a délutánt jó zenékkel, érdekességekkel. Természetesen belelapozunk majd a kalendáriumba, de szó lesz arról is, hogy Rod Stewart utolsó turnéjával visszatér Magyarországra is. Maradjanak tehát velem, hamarosan jönnek a hírek, aztán folytatjuk a délutánt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Alapból egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba. Körmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurján Land, is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Körmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy forralt bort, nézze meg a fényfestés, hallgasson egy koncertet.
1: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-doroszlói meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyről az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a körmendi gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubjai is komoly konkurenciát jelentenek.
3: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
1: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátópályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Pontosan 4:43 van, és folytatódik a hétfő délután itt a Körmend FM-en, továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem! Három jó kis dallal indítottuk ezt az órát, és hasonló zenékből a folytatásban sem lesz hiány, és tudom, hogy hétfő van, de mindenképpen azon leszek, hogy ha már a munkaidőt nem is tudjuk megrövidíteni, legalább egy kicsit gyorsabban teljen, ehhez pedig jönnek majd a jó zenék, és persze néhány érdekes történet is. Hamarosan a kalendáriumba is belelapozunk, de hoztam egy zenei hírt is, amire mondhatjuk, hogy ez egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, hiszen Rod Stewart utolsó turnéjával hazánkba is ellátogat. Hogy mikor érkezik és mit lehet már tudni a koncertről, arról hamarosan mesélek. Addig pedig folytassuk a zenékkel, érkezik Justin Timberlake és a Señorita.

David Guetta és Anne Marie, Baby Don't Hurt Me című sikere forgott a 99.8-on, és hát néztünk bele egy kicsit a kalendáriumba, hiszen szeptember 28-a is tartogat néhány érdekességet. Kezdjük természetesen a névnaposokkal, ma ugyanis a Vencel nevőket köszöntjük, de ünnepelhetnek Bernátok, Justinák, Izmének, Pálbátok, Szelimek, Tárkányok és Salamonok is, úgyhogy ezúton is boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Aztán ez a nap egyébként Szent Vencel emléknapja is, aki csehország védőszentje lett, így nem véletlen, hogy éppen ezen a napon szerepel Vencel a naptárban. Ha pedig tovább lapozunk a kalendáriumon, 1895-ben ezen a napon adták át az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat is. Aztán maradjunk egy kicsit a kultúránál, ezen a napon született Prosper Mérim, francia író is, akinek Carmen című novellája szolgált Bizet világhírű operájának alapjául. Zenei érdekességként pedig egészen 1995-ig mehetünk vissza, ugyanis 31 évvel ezelőtt ezen a napon Björk adott koncertet Budapesten. Szóval szeptember 28-án ezek az érdekességek történtek, mi pedig folytatjuk a hétfő délutánt a Körmend FM-en a mai ünneplőknek szól Steven Tyler és a Red, White and Beauty lehangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
4: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Be!

Lucas Graham és a Mama Szátszolt a 99.8-on az elmúlt percekben, és hát egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, ugyanis Sir Rod Stewart bejelentette, jövőre indul a The Final Encore című turnéja, ami a több mint 6 évtizedes pályafutásának utolsó koncertkörútja lesz, és ami számunkra különösen jó hír, hogy Budapest is bekerült az állomások közé. Rod Stewart 2027. június 18-án lép fel majd a Budapest arénában. A 81 éves világsztár a bejelentésben azt mondta, hogy több mint 6 évtized után eljött az ideje, hogy elköszönjön az utazó életmódtól, de természetesen nem csendben teszi. Egy igazán nagy, látványos koncertsorozattal szeretne búcsúzni a közönségétől, és az ígéret szerint olyan örök zöldek is elhangzanak majd, mint a Meg May, a Sailin, a Baby Jane, Forever Young, vagy éppen a I Think I'm Sexy. A jegyek értékesítése több lépcsőben indul, a hivatalos rajongói klub tagjai már holnap 10 órától vásárolhatnak, aztán a regisztrált tagok számára október 1-én indul az elővétel, a teljes körű értékesítés pedig október 2-án délelőtt 10 órakor kezdődik. Rod Stewart egyébként nem először jár nálunk, legutóbb 2024-ben adott koncertet Budapesten, most pedig úgy tűnik visszatér, és ha valóban ez lesz az utolsó turnéja, akkor ez bizony különleges alkalom lehet azoknak, akik szeretnék még egyszer élőben hallani ezt a jellegzetes, rekettes hangot. Sir Rod Stewart tehát jövő év június 18-án a Budapest arénába érkezik a Final Encore című turnéjával, tehát lesz egy utolsó nagy ráadás. És hogyha már az utolsó turnéról beszélünk, nálunk most rögtön fel is csendül az egyik nagy klasszikusa, jöjjön a Baby.

Revoir és a 100 év szólt a 99-80 az elmúlt percekben. Lassan ennek az órának is a végére érünk, háromkor érkeznek a hírek, utána pedig folytatjuk a délutánt újabb józanékkel és érdekességekkel. Hozom majd a Körmendi Városi Televízió műsorajánlóját, de újabb világrekordról is beszámolok majd, hogy pontosan miről van szó. Azt hamarosan kiderül, maradjanak tehát velem itt a 99-80, hamarosan folytatjuk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árérték arányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Drogültetvényre csaptak le Körmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kis falvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Körmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kávítószer gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyarszombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
5: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe bekapcsolódott, és létre

0: gitáros egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldog Batthyány László katolikus általános iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyán kőáruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben tehették próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt. Tudta meg a Vaol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vehetik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-éig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újabb órája indult el a hétfő délután, itt a 99-81 perccel vagyunk 4:15 után, én továbbra is Tóth Szili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt önökkel az éterben. Hamarosan hozok egy újabb világrekordot, amiről érdemes lesz mesélni, de belenézünk majd a Körmendi Városi Televízió műsorajánlójába is, úgyhogy lesz mit hallgatni a következő egy órában, és persze a zenék sem maradnak el ezúttal sem, de idő is a Life for Rent után már is folytatjuk egy friss dallal, Szól Szombr és a Home Wrecker most itt a Körmend FM-en. Jó rádiózást a továbbiakban is!

kezdjenek, mert az is komoly kihívás, hogy egyáltalán elkezdjék kirakni a Rubik kockát. Egy 6 éves kínai kislány pedig most olyan időt produkált, hogy csak pislogunk. Lien Yuchen új női világcsúcsot állított fel a klasszikus 3x3 soros Rubik kocka kirakásában, 5 kirakás alapján, ugyanis 4,27 század másodperces átlagidő ért el. Igen, jól hallották, valamivel több, mint 4 másodperc alatt. A kislány előtte egy másik versenyen még 4,52 másodperces átlagot produkált, majd ezt sikerült javítania. Ezzel ő lett az első női versenyző, aki ebben a kategóriában 4,5 másodperc alá tudott kerülni. És vajon hogy lehet erre egyáltalán képes egy 6 éves gyerek? Hát úgy, hogy a beszámolók szerint a kislány több mint 1300 a kocka kirakásához használt algoritmust, vagyis különböző mozdulatsort memorizált. Ráadásul naponta 2-3 órát gyakorol is. A Rubik kocka mellett pedig táncol és zenével is foglalkozik. És még egy érdekesség, a rekordok nem csak a klasszikus 3x3-as kockára vonatkoznak, van külön rekord. Egy kezes kirakásban bekötött szemmel, de még 2x2-es, 4x4-es, 5x5-ös, 6x6-os és 7x7-es kockákban is, sőt, piramis formájú kirakóban. És szóval, ha önök otthon még mindig a Rubik kockát próbálják megfejteni, amit valamikor évekkel ezelőtt egyszer sikerült teljesen összekeverni, hát van még hova fejlődnünk. Szóval érdekes, egy világrekord született, és mindössze egy 6 éves kislánynak köszönhető.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felület.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Maroon 5, Christina Aguilera és a Moves Like Jagger szólt a 99.8-on a Város Rádiójában az elmúlt percekben. A folytatásban pedig hozom a Körmendi Városi Televízió ajánlóját, ugyanis ma este 6:30-tól műsorváltozás lesz. Ezúttal pedig az Albafehérvár és az Égis Körment bajnoki kosárlabda mérkőzés felvételét láthatják az érdeklődők, tehát aki nem volt a helyszínen, Székesfehérváron a hétvégén, az most megnézheti felvételről a szezon első bajnoki mérkőzését. Tehát este 6:30-tól a Körmendi Városi Televízió műsorán.

Dordor, Reinert, Zona Beld és a Loco Loco szólt a Város Rádiójában a 99.8-on, mi pedig egy újabb óra végéhez érkeztünk. Négykor ismét érkeznek a legfontosabb hírek és infók Lakosi Gabitól, de a hét első délutánjából még van hátra egy teljes óránk, amit ezúttal is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, nem meg persze jó zenékkel. Szó lesz például arról, hogy ma este 5 órától ismét kaszinó este várják az érdeklődőket a Batthyány Örökség Központ aulájában, de arról is, hogy a gyerekekre is gondolnak ezen a héten. Egy izgalmas program kínálatot hozok majd nekik, hogy pontosan mikor és hol milyen programról van szó, az a következő órában kiderül. A hírek előtt pedig még Paul Russell és Sam Witty, valamint a Dead Girl című tavalyi siker szól, ráthangolva. Hey, yo, who's shorty? I don't know, man.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Alapban egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba, Körmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurján Land is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Körmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy korralt bort, nézze meg a fényfestés, koncertet.
1: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-Doroszlói Meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a körmendi gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubja is komoly konkurenciát jelentenek.
3: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
1: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátópályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

Tudnak indult a hétfő délután utolsó órája itt a 99.8-on, és bizony már nem sokat kell várni a mai munkaidő végére sem. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, és hogyha már eddig együtt eljutottunk ezen a hétfőn, akkor ezt az utolsó órát is töltsék velem kellemesen. Van még néhány érdekesség a tartsajomban, hamarosan hozom a mai programajánlót, de megnézzük azt is, hogy mi vár a héten a gyerkőcökre itt Körmenden, és minden mellett a zene sem marad ki. Szóval érdemes velem tartani ebben az alig 50 percnyi időben. Még Jennifer Lopez után John Bon Jovi érkezik, és a We Weren't Born to Follow. Jó rádiózást!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen a Körmendi Kulturális Műhely és a Körmendi Kulturális Központ egy közös kaszinóestet tart ma délután 5 órától a Körmendi Batthyány Örökség Központ aulájában. Karaula Táltos címmel Szunomár Attila aranykopjás főtárnokkal beszélget Szabó Ferenc. Tehát kaszinóest 5 órától a Batthyány Örökség Központ aulájában. Én kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek hozzá.
0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Idén is elindul a Viszlátovi Várasuli program sorozat az Olcsai Kiss Zoltán általános iskolában. Ezen a héten, október 1-én csütörtökön 3/4-től várják az érdeklődőket. Varázslatos őszi mesevilág címmel az Olcsai iskolában. Ide várják a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy igazán érdekes és játékos programra, ahol teret kap a mese, a zene, na meg a mozgás. Tehát elindul idén is a Viszlátovi Várasuli programsorozat. Az

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: the best.
1: Louis Capaldi és a Wish You the Best szólt a 99.8-on, és szépen lassan végéhez ér a hétfő délután, hamarosan 5 óra, úgyhogy az én mai műsoridőmnek is elérkezett a vége. Remélem sikerült egy kicsit könnyebbé, vidámabbá és talán gyorsabbá is tenni ezt a hétfői napot, akár a munkában, akár úton voltak, és csak bekapcsolták a 99.8-at egy kis társaságért. A Körmend FM-en azonban természetesen ezután sem áll meg az élet, a folytatásban is érkeznek a jó zenék, úgyhogy érdemes továbbra is velünk maradni. Én pedig holnap ugyanebben az időben ismét itt lesztek önökkel, addig is kívánok egy kellemes estét, egy kis megérdemelt pihenést, és persze azt, hogy a hétfő hátralévő része már csak könnyebb legyen. Tóth Cili voltam, köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak, vigyázzanak magukra, és holnap találkozunk. Ugyanitt, 1-től a 99.8-on.

0: Trend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: is akarom veled ezt még.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Drogültetvényre csaptak le Körmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kis falvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Körmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kábítószer gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további két fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt, adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyarszombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
6: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe

0: sajnos egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyánkő áruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben tehették próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt, tudta meg a VAOL. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vehetik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-ig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród, lehetnék egy percig még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Alapvetően egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba, Görmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurjánland is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Görmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy korral bort, nézze meg a fényfestést, hallgasson egy koncertet.
1: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-doroszlói meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyjövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a körmendi gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubjai is komoly konkurenciát jelentenek.
3: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
1: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátópályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyakat kódol belém.

0: beli senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drogültetvényre csaptak le Körmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kisfalvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Körmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kávítószer gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyarszombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
2: Nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösség

0: ritmus egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldog Batthyány László katolikus általános iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyán kőáruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben teherték próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt. Tudta meg a Vaol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A Bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vertik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-éig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Rádfrekvenciát. FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány-Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Alapvetően 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákány-Dorosztóba, Görmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurján Land is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Görmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy korralt bort, nézze meg a fényfestés, hallgasson meg egy koncertet.
1: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-Doroszlói Meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt, azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a körmendi gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubjai is komoly konkurenciát jelentenek.
3: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
1: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátó pályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balatonfelvidéken található építmény félig vöröskő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drogültetvényre csaptak le Görmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kisfalvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Görmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kábítószert gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyar Szombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
2: Nagyon alkalmas arra,

0: lehet a turizmus egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyánkő áruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben teherték próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt. Tudta meg a Vahol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A Bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vertik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-ig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
4: Ma Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a Vasi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal a múlt hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Balogh Eszter főadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki a múlt hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Ebből majd úgyis ki fogunk térni, mennyi volt az a bizonyos szabadtéri tűzeset, ugyanis az elmúlt hónapban is volt bőven ilyen eseményünk, de akkor először is beszéljünk a műszaki mentésekről. Egy útmenti betonelemnek hajtott majd a tetejére borult augusztus 20-án egy személyautó Vámos családon a főutcában. Ide Réptelaki önkormányzati, valamint az urai falui önkéntes tűzoltók és a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult, akiknek a kiérkezéséig az ott tartózkodók az autó utasát kiemelték a járműből. Karambol következtében a sofőr viszont beszorult a roncsba, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, levágták az ajtót, majd a mentőkkel közösen hordágyra fektették és mentőautóba helyezték a sérültet. Aztán egy nappal később, augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltóegységeket, itt többségében fák dőltek közútra, valamint faágak szakadtak le és borultak épületekre. Ilyen volt például, hogy fűzfa oldalága esett egy hotelépületre Mesteriben, fadölt az útra a 8-as főúton Hosszú Peresztegen, Sárváron a Krisztina lakóparknál, Magyar Lakon a Kossuth utcában, Szombathelyen a Jégpince úton, de Bükön, Kőszegen, Peresznyén is volt ilyen egy-egy fakidőlés. Itt a tűzoltók, hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek a kárhelyszíneken motoros láncszűréssel feldarabolták a fákat, faágakat eltávolították az épületekről, valamint megszüntették a forgalmi akadályt azáltal, hogy a fákat az úttestről letakarították. Aztán augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet. Tűzesetekben, ahogy mondtam, nem volt hiány. Először egy szintén nem mindennapi esetet hoztam. Augusztus 18-án hajnalban Győrváron felrobbant, majd kigyulladt egy családi ház. Az alegerszegi hivatásos vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az épületet, majd vízsugárral megfékezték a lángokat. A robbanás következtében az érintett ingatlan életveszélyessé vált, és a szomszédos épület is megrongálódott, ugyanis az ablakai kitörtek a robbanás következtében. Az egységek az oltási munkálatok során egy gázpalackot is eltávolítottak a lakásból, valamint a reggeli órákban a helyszínre kérték az alakülönleges mentőket, akik személykereső kutyákkal keresték a személyeket, azonban az épületben nem tartózkodott már senki. Itt tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgáljuk a robbanásnak a körülményeit.
2: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendégünk, aki a múlt havi tűzesetekről szól most.
2: Aztán, ahogy mondtam, volt bőven szabadtéri tűzesetünk, 30 esetben kérték a tűzoltók segítségét augusztusban. Ilyen volt a augusztus 15-én a kora esti órákban egy tűzeset a kőszegi erdőben, itt egy leszakadt nagy feszültség villanyvezeték miatt gyulladhatott ki a bükkös erdőnek a száraz aljnövényzete. Hármas kiemelt riasztási fokozatban 16 tűzoltó gépjárművel közel 70 hivatásos, önkormányzat és önkéntes tűzoltó vonult a helyszínre. A Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese irányítása mellett láttak neki a lángoknak az eloltásának. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a helyszínt csak gyalogosan tudták megközelíteni, hosszan kellett nekik alapvezetékeket és vízsugarakat szerelni, valamint háti puttony fecskendőkkel és kézi szerszámokkal folyamatosan dolgoztak az izzórészek megszüntetésén. A visszaállítást ingajáratban két visszaállító tűzoltógépjármű biztosította, a magasból lévő tájékozódást pedig egy civil drón segítette. Aztán takarmányfű betakarítása közben gyulladt ki augusztus 19-én délután a Tarló Káld és Borgáta fürdő között. A tűzoltók kiérkezésekor a 110 hektáros területen 22 hektáron volt tűz. A kárhelyszínre 13 járművel több mint 40 hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó vonult ki, akik 8 vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat. A vízutánpótlást itt 4 visszaállító tűzoltó gépjármű ingajáratban biztosította. Munkájukat a helyszínen erőgépek segítették, amik körbe tárcsázták a tűz által érintett területet.

0: Balog Eszter főadnagya, Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendégünk, aki a tűzoltótáborok hasznosságáról beszél.
1: Az elmúlt hónapban beszámolhattam róla, hogy Kőszegen és Csepregen volt tűzoltótábor, és hát természetesen a táborozók sorából a répcelaki tűzoltók sem maradhattak ki, akik augusztus 10 és 14-e között tartották a településen a kis tűzoltótáborukat. Az idei évben is rekordszámú jelentkező volt, 60 táborozó gyermek töltötte itt a augusztusnak a szinte az utolsó hetét, és többjük egyébként visszatérő táborozó volt. Nem volt unalmas a részükre megtartott tábor, ugyanis ennek ideje alatt megismerkedhettek a tűzoltóknak a mindennapjaival, munkájuk ellátásához feltétlen szükséges szakfelszerelésekkel, megtanulhatták azoknak a kezelését is, és mindezt első kézből a tűzoltóktól tanulhatták meg. A szakfelszerelések megismerése mellett alapvető elsősegélynyújtó szaktudást is szerezhettek, de a szervezők sportnapot is tartottak nekik, és akadályversenyen is próbára tehették ügyességüket. A tábornak a keddi napján volt egy ilyen vetélkedő, ahol csapatokba szerveződtek a gyermekek, és a település több pontján egy ügyességi elméleti feladatokból álló versenyt állítottak részükre össze a szervezők. Úgy gondolom, hogy ez a tábor is egy hatalmas élmény volt, és bízunk benne, hogy a jövő nyáron is, nem csak Kőszegen és Csepregen, hanem Répcelakon is ismét ennyi táborozót köszönhetünk majd.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendégünk, aki a mustgáz veszélyeire hívja fel a figyelmet.
2: Elővigyázatosságképp fontos, hogy beszéljünk egy nagyon fontos témáról, ez pedig nem más, mint a mustgázzal kapcsolatos tudnivalók és ezzel kapcsolatos óvintézkedések. Mint tudjuk, azért itt a Vármegyénkben is bőven vannak olyan borosgazdák, akik pincével rendelkeznek, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a mustgázzal kapcsolatos veszélyekre. Ugye a szőlő levének az erjedésekor keretkezik az úgynevezett mustgáz, ezért két nagyon fontos kulcsszót szeretnék most hangsúlyozni, az egyik az a szellőztetés, a második pedig a széndioxid érzékelőnek a beszerzése. Ugye fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb a levegőnél, az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, és egy ilyen pincébe belélegzi a széndioxidot, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni, és ilyenkor azt ajánljuk, hogy a 112-es segélyhívó számot hívjuk, és aztán menni fognak tűzoltók. Ugye főként akkor, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a pincében ott tartózkodik is valaki, aki segítségre szorul, semmiképp ne menjünk be, és segítsünk rajta, hanem telefonáljunk a 112-es segélyhívó számon, ugyanis ezekben a pincékben ilyenkor csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ami ugye a tűzoltóknak van, ők pedig biztonságosan ki tudják onnan hozni a bajba jutott embert, ilyenkor mentőegységet is riasztunk a helyszínre, akik pedig a helyszínen meg tudják kezdeni a sérült személynek az ellátását.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendégünk, aki a szabadtéri tüzek nyári nagy számának okairól beszél.
2: Készítettem egy számadást annak érdekében, hogy beszámoljunk arról, és kicsit ilyen elrettentő, hogy mennyi szabadtéri tűzesetünk volt. Mint tudjuk, nagyon kevés csapadék hullott a nyáron, és az idei évben már több mint 180 szabadtéri tűzhöz riasztották a Vasvár megyei tűzoltókat. Ebből a júniustól szeptemberig terjedő időszakban 87 esetben kellett vonulnunk. Ezek között voltak kisebb kiterjedésű tűzesetek, azonban több tíz hektáros területek is égtek le, főleg egyébként a Kenyeri Pápóci térségben, ott két ötös kiemelt tűzesetünk is volt, míg több esetben hármas kiemelt riasztási fokozatban kellett a tűzoltóknak vonulni tűzesetekhez. Ugye ez azt jelenti, hogy ilyenkor több vízszállító gépjármű is riasztásra kerül, az ötös kiemelt, négyes kiemelt tűzeseteknél pedig már ugye más vármegyéből is érkeznek tűzoltóegységek a károknak a felszámolása érdekében. Ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy többségében ezek ilyen tarló tüzek voltak, és a lángok pedig sok esetben közeli erdőnek a száraz aljnövényzetére is átterjedtek. Ugye ezeken a kárhelyszíneken a vízszállítás is nehezen megoldott, ezért szoktuk azt mondani, hogy ingajáratban kellett a tűzoltó gépjárműveknek a helyszínre szállítani a vizet. Egyébként ezen tűzesetek során több mint 300 hektár terület égett le, és fontos hangsúlyozni, hogy ugye a mezőgazdasági szakemberek is figyeljenek oda a gépjárműveknek a karbantartására, mindenkinél legyen porraloltó tűzoltó készülék, és abban az esetben, hogyha megtehetik, akkor egy védőszántással segítsék a munkálatokat. Ugye, hogyha valaki védőszántást alakít ki a tarlon, akkor a lángok nehezebben tudnak tovább terjedni. És aztán közúton közlekedők figyelmét is, vagy a túrázók figyelmét is fel kell hívnunk, ugyanis ilyenkor egy eldobott cigarettacsík, vagy egy eldobott palack is okozhat tüzet. Nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és vigyázzunk egymásra. Emellett pedig ugye továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az elmúlt időszakban is több olyan tűzesetünk volt, ahol az emberek nem figyeltek erre, és akár tüzet gyújtottak a kertjükben, azonban a száraz aljnövényzeten könnyen elterjedtek a lángok. Figyeljünk erre is, hogy országos tűzgyújtási tilalom idején ne gyújtsunk tüzet, ezzel elég nagy problémákat tudunk okozni, és folyamatosan figyeljük a meteorológiai riasztásokat is, mert a szél is elég gyorsan feltámadhat, és hogyha ilyen tüzet gyújtunk, akkor a lángok könnyedén tudnak tovább

0: A magazin zárásában Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak.
1: Több éve már gondolkodtunk rajta, illetve terve volt, hogy egy saját kisbusz szeretnénk, egy 9 személyes kisbusz szeretnénk beszerezni. Ennek az oka egyszerű, sajnos amikor versenyekre megyünk, edzőtáborokba megyünk, illetve közös edzésekre, több szülőnek a gépjárművét kell használnunk. Ezáltal költséghatékonyság szempontjából nem egy gazdaságos, hogy több gépjárműnek az üzemanyag költségét kell állni az egyesületnek. Ezért gondolkodtunk abba, hogy egy használt 9 személyes kisbuszt szeretnénk beszerezni, és erre indítottuk az idei évben a kampányunkat is. Sajnálatos módon pályázatok erre a kisbusz beszerzésére nincsenek, illetve mivel nem vagyunk a DAO alatt, ezáltal kiesünk ebből a kedvezményi rendszerből is.
0: Aki szívesen segíteni az egyesületet, az milyen módon teheti meg, hogy támogathatja önöket?
1: A kampány részeként a Facebookon, az oldalunkon, a Körmend Birkózó Facebook oldalunkon feltettünk kampányvideókat, illetve tájékoztókat, hogy milyen formában lehet bennünket támogatni. A Facebookon, illetve TikTokon is megtalálható a számbaszámunk, illetve aki szeretne adományt adni nekünk, a közlemény rovatba mindenképpen utalás esetén tegye be, írja rá, hogy adomány kisbuszra.
0: Van-e határidő, amit meghatároztak, hogy jó lenne, ha addig összegyűlne a pénz?
1: Határidő elvileg 2-3 hónapot szántunk rá, hogy lássuk, hogy ez a kampány eléri a célját. Jelenleg 237 ezer forintnál tartunk, tehát egy használt kisbusznak az ára 9 millió forint környékén van. Fontos nekünk még, hogy 100 ezer kilométert legyen ennek a kilométer futása. Ezt követően fogjuk levonni a mérleget, hogy folytatjuk tovább, illetve hogy milyen úton haladunk még tovább, illetve van-e pályázat lesz kiírva jövőre. Amennyiben nem a pénzmennyiség, a bejött pénz nem lesz elég a kisbusznak a vásárlására, azt mindenképpen lekötjük, lekötésre kerül, és hogyha a magyar állam kiír egy pályázatot, és abba el tudunk indulni, akkor oda be tudjuk fektetni ezt a pénzt is.

0: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kis buszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak.
2: Azt hiszem, hogy egyébként a körmendiek számára nem kérdés, hogy ezt az egyesületet érdemes támogatni. Azért is, mert a fiataloknak kulturált szabadidőtöltést kínál, ez is nagyon fontos, de fontosak az eredmények, amit Körmend dicsőségére szereznek. Most is vannak ilyen eredmények.
3: Igen, vannak eredmények, és remélem még lesznek is. Győrbe kezdtük el a versenyszezonunkat augusztus végén, ahol egy szabadfogás nemzetközi versenyen szerepeltünk, ahol Dancsa Csolt 76 kilóban első helyezést ért el, Fülöp Hanga 38 kilóban, pedig második helyezést ért el. Ezt követte Tatabányán a regionális Magyar Kupa. Ezen a versenyen Dunántúl egyesületei vesznek részt, ahol kötött fogásban szerepeltünk, és Dancsas Oliver Milán U13 kategóriában megnyerte a versenyt, ezáltal a Diákolimpia döntőjébe is beverekedte magát. A jövőben, szeptemberben már nem lesznek versenyünk, továbbiakban, viszont októberben női Diákolimpiára megyünk, az U13 Diákolimpia, amit Püspökladányban rendeznek meg, az U10, 11 és 13 kategóriában. Kiskunfél egyházára megyünk, illetve még Budapestre megyünk egy kötött fogású döntőre. Ebből is látszik, hogy elég sok kilométert teszünk meg az egész évben, és ez is alátámasztja azt, hogy igen, sajnos kell egy egyesületi kis busz.
2: Sok mindent leegyszerűsíteni, az biztos, mert sok energiát elvesz a szervezés, és mindjárt ez egy ilyen 9 fő szállítását biztosító jármű, az már mindjárt könnyíteni a szervezést is, ugye?
3: Ez egyértelmű, illetve megkönnyíteni a szülőknek a dolgát is, illetve az üzemanyag költségünk is csökkenne.

0: illetve kedden csütörtökön 16:30-tól várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket, illetve kereshetnek telefonon, amit megtalálhatnak a Facebook oldalunkon, illetve ott át tudják tekinteni az egyesületnek az eredményét, az életét is.
1: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt a rövid interjút, tehát akkor nincs más hátra, mint aki érdemesnek érzi, találja az egyesületet arra, hogy támogatást nyújtson számára, annak a segítségére nagyon számítanak.
0: Igen, köszönjük szépen előre is, várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését, illetve a civileknek az adományait.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika. Bartók Zsolttal beszéltünk meg egy fontos interjút, ugyanis a körmendi birkózó nagyfába vágták a fejszéjüket. Mi is ez?
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nem tűnik el a meseház a térségből. Sokan támogatták idén is a vasi állatvédőket. Elszívják a légiósokat a magyar klubok elől. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Két körmendi advent után idén visszaköltözik Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseház. A döntést közösen hozta meg a város és a látványosság megálmodója, Gyurján János. Körmend ugyanakkor nem maradt teljesen a meseház nélkül, annak néhány elemét a főtéren továbbra is felhasználják. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Alapban egy 3 éves kifutást terveztünk, 2 év után leültünk újra és beszéltünk. Mindennek van egy nagyon erős kezdése, aztán egy lefutása, és közösen úgy beszéltük meg, hogy ez most nekik is, és nekünk is jót tenne, hogy megcsinálunk egy olyan próbát, hogy ők visszaköltöznek Csákánydorosztóba, Görmend a meseház nélkül marad, abban is megegyeztünk, egyrészt a kapcsolat jó marad, másrészt, hogy nem vagyunk konkurenciái egymásnak. Tehát a meseház, ami Gyurjánland is nyilván magához csábítja a turistákat, a nézőket, és ők is promotálják azt, hogy aki megnézte a karácsonyi meseházat, az jöjjön be Görmend főterére is, korcsolyázzon, igyon egy forralt bort, nézze meg a fényfestés, koncertet.
1: A két település adventi kínálatát nem konkurenciának szánják. A tervek szerint kölcsönösen ajánlják majd egymás programjait. A Csákány-Doroszlói Meseház látogatóit a körmendi jégpályára, fényfestésre és koncertekre is hívják. Körmendről pedig a meseház felkeresésére biztatják az érdeklődőket. Befejezték a nyomozást a tavaly nyári szombathelyi késelés ügyében. A vasi rendőrség közleménye szerint egy 30 éves helyi férfi a Paragvári utca egyik lakásában keveredett vitába több emberrel, majd konyhakéssel támadt rájuk. Egy férfit életveszélyesen, további 3 embert könnyebben megsebesített. A támadó elmenekült, de 2 órán belül elfogták, később pedig letartóztatták. A nyomozás iratait vádemelési javaslattal átadták az ügyészségnek. Kiderült, mely civil szervezetek részesültek idén a személyi jövedelemadó 1%-ából. A NAV közzétette a 2026-os kedvezményezettek listáját, amelyből az is megtudható, hogy a vasi civil szervezetek mekkora összegeket kaptak. A NAV közleményéből például kiderül, hogy a megyében működő állatvédők összesen több 10 milliós felajánlásban részesültek. A Fekete István Állatvédő Egyesületnek csaknem 2000-en juttatták el adójuk 1%-át, így a szombathelyi szervezet több mint 20 millió forintot kapott. Az Állatvédők Vasi Egyesületét 730-an támogatták, ezzel menhelyük 7,5 millió forinthoz jutott hozzá. A Délvasban is gyakran tevékenykedő Meggyeserdei Menedék Alapítványhoz 15 millió, míg a Szimat Állatvédő Egyesülethez 6 millió forint támogatás érkezett. Alaposan átalakult a kosárlabda játékos piaca. Emiatt az Aegis Körmendnek a korábbinál nehezebb dolga volt a külföldiek kiválasztásakor. A klub nyáron számos játékossal és menedzserrel tárgyalt, több kiszemelt azonban végül más bajnokságot választott. Ferenc Csaba, a körmendi gárda szakmai vezetője szerint már a környező országok klubjai is komoly konkurenciát jelentenek.
3: Nem volt könnyű, nagyon sok játékost megnéztünk, megváltozott az egész légiós piac, és nagyon nehéz dolgunk volt. Tudni kell, hogy a környező országok elviszik azokat a játékosokat, amiket mi egész nyáron ugye szerettünk volna idehozni, illetve nézegettünk. Eddig ugye Magyarország volt az a hely, ahonnan a jó játékosok tovább tudtak lépni a nívósabb bajnokságokba. Most ez sajnos megváltozott, és előlépett a lengyel, a szlovák, a román, de még mondhatnám Koszovót is, és sokkal több pénzt tudnak fizetni a külföldi játékosoknak, ezáltal mi nagyon nehéz helyzetbe kerültük.
1: A szakmai vezető szerint ez nem csak Körmendet érinti, hanem más hasonló anyagi lehetőségekkel rendelkező magyar klubokat is. Az Aegis végül 3 légióssal állapodott meg, akiktől azt várják, hogy meghatározó segítséget adjanak a csapatnak. A II. Világháború egyik jelentős embermentő akcióját ismerhették meg a körmendi Rázsó Imre szakközépiskola diákjai. A Karl Lutz Alapítvány Üvegházhatás című vándorkiállítása a svájci diplomata embermentő tevékenységét mutatta be a tanulóknak. Patkó András, az alapítvány önkéntese saját családja történetén keresztül is felidézte a korszak tragédiáit. Az előadást követően a diákok a témához kapcsolódó tablókiállítást is megtekintették. A program az elmúlt 3 évben csaknem 7000 diákhoz jutott el országszerte. Az északi part egyik legismertebb helyszíne, a Fülöp-hegyi Millennium kilátó is bekerült az év kilátópályázat idei mezőnyébe. A versenyt 7. alkalommal hirdették meg. A közönség ma éjfélig szavazhat kedvencére. A Balaton felvidéken található építmény félig vörös kő, félig fa. A Révfülöpi kilátó tetejéből a Balaton víztükre mellett a tanúhegyek cikkcakjait is szemügyre lehet venni. A pályázattal Magyarország ismert és kevésbé ismert kiránduló helyeire szeretnék felhívni a figyelmet. Derül ki az Aktív Kalandor közleményéből.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: hogy az idővel fújna attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Drogültetvényre csaptak le Körmend mellett. Új életet hozhatnak a tájházak a kisfalvakba. Bécsig viszik a balatoni életérzést. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Tekintélyes méretű kenderültetvényre bukkantak a rendőrök egy Körmend melletti településen. A nyomozók egy 40 éves férfit fogtak el, akinek otthonában 3 méternél is magasabb kávítószert gyanús növényt találtak. A házkutatáskor a termesztéshez és a fogyasztáshoz használt eszközöket, valamint pénzt is lefoglaltak. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kábítószer birtoklása miatt indítottak ellene eljárást. Az ügyben további 2 fogyasztót is kihallgattak, mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott a droggyors teszt. Adta hírül a megyei főkapitányság. Nem csak a múlt megőrzésében, hanem egy-egy kisebb település életének felpezsdítésében is komoly szerepük lehet a tájházaknak. A köréjük szervezett programok közösségeket mozgathatnak meg, és a falvak fejlődését is segíthetik. Hangzott el a hétvégén a Tájházak útján programsorozat Magyarszombatfai állomásán. A természetközeli hagyományokra építő úti célokat egyre több turista keresi. Tudtuk meg Kovács Istvántól, a szlovén-magyar projektet koordináló Vasvár Népfőiskola szakmai vezetőjétől.
2: Nagyon alkalmas arra,

0: lehet a turizmus egy kis településen.
1: Gitáros énekkel kezdődött a tanítási nap a Boldogbattyányi László Katolikus Általános Iskolában Szent Gellért püspök ünnepén, közölte az intézmény. Az eseményen Sára nővér gitáros énekkel szolgált, majd Óra Krisztián iskola lelkész szólt a tanulókhoz. Az alkalom közös imádsággal folytatódott, amelyben áldást kértek az iskola pedagógusaira és diákjaira. Új külsőt kap a szombathelyi Borostyánkő áruház. Az épület földszintjén július óta dolgoznak, valamint az ott működő szupermarket felújításán, amit a tervek szerint október 1-én nyitnak meg. A munkálatok miatt jelenleg a mozgó lépcső sem üzemel, de a friss állapot alapján úgy tűnik, a sokak számára ikonikus szerkezet megmarad, írja a Szavária Fórum. A Borostyánkő 1978-ban nyílt meg, és akkoriban Szombathely egyik legmodernebb bevásárlóhelyének számított. A felső két szint a felújítás alatt is működik, a földszint és a kirakatok viszont teljesen átalakulnak. Bűnügyi helyzetekben teherték próbára magukat középiskolások Szombathelyen. A Krimit Tud bűnmegelőzési vetélkedő regionális fordulójában 8 négyfős csapat mérte össze tudását és improvizációs készségét. A fiatalok Szombathely mellett 5 dunántúli városból érkeztek, a feladatok pedig olyan élethelyzeteket is feldolgoztak, amelyekkel a mindennapokban találkozhatnak. A kezdeményezés játékos formában segíti a bűnmegelőzési ismeretek átadását és a probléma megoldást. A szombathelyi forduló győztese novemberben az országos döntőben folytathatja a versenyt. Tudta meg a Baol. Komoly kihívást jelent a klímaváltozás a Bakony és a Balaton felvidék erdeinek. A Bakonyerdő szakemberei szerint az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás miatt egyes területeken az erdősztyep helyét hosszabb távon ligetes, füves területek vertik át. Az erdészek ezért évtizedekre előre terveznek, miközben a folyamatos erdőborítás fenntartására törekednek. Ebben fontos szerepet kap a természetes úton kifejlődő facsemeték megfigyelése és segítése. Az erdőgazdaság és a civil erdővédők között az elmúlt években szorosabb együttműködés is kialakult, hogy közösen keressenek megoldást az erdők megóvására, írja a Bakonyerdő. Újabb nemzetközi helyszínen mutatkozik be a Balaton, a bécsi Kaiserwiesn gasztronómiai és kulturális fesztiválon népszerűsítik a régiót. A csaknem 3 hetes rendezvényen a balatoni életérzés mellett a 4 évszakos turisztikai kínálatot is próbálják közelebb vinni az osztrák közönséghez. Mondta el rádiónknak Stojanovics Kristóf, a Visit Balaton 365 nemzetközi marketing vezetője.
2: Erre a majd 450 ezer látogatót fogadó fesztiválra, ami Bécs és Ausztria legnagyobb fesztiválja, első alkalommal kapott egy külföldi turisztikai hivatal meghívást, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Balaton az első olyan, aki ezen a fesztiválon saját standdal vehet részt. Az osztrákok természetesen benne vannak Balaton esetében a top 5 küldőpiacba, de hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogy továbbra is a legnagyobb piacunk a német piac és a környező országok.
1: Az október 11-éig tartó rendezvény ideje alatt végig működik majd a Balaton lángos stand. A magyar ízek mellett konkrét utazási ajánlatokat is bemutatnak az osztrák közönségnek.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten, délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádió.
1: Maluma, baby.
2: I like I'm one.
1: Bebecita, ¿qué pasó? Que es un

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, vagy napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Zsömmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatala a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapot.